0: agyedeɛ a wɔsane wo sɛsie wɔsan wɔsane nyɛ wɔyɛ so ankɔ ne ɛnyina bapapa sɛse a gye gye gye kasɛntaya ɔhene wo wɔgye wo sɛse a yareɛ no aka wo so no sɛse a gye gye gye kasɛntaya maka wo ɛka na amene wo wɔhia no amene wo no ɔsane wo
1: Me go, baby.